0: ano so yegyinam yegyinam yegyinam yegyinam yegyinam yegyinam dia wi ase afana ba bia yegyinam a ye bo adwuma den den den den den den den den den den den den den
1: Ark FM 107.1 Ark FM 107.1